0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban, nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklőrendszer. Szép napos időt ígérnek a pünkösdi hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ezügyben hétfőn ül össze a Magyar-Osztrák Bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik. A zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegít sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadrafogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Szép napos idő várható ma kevés felhővel. Záporok elvétve jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap. Emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Legfeljebb hétfőn tévedhet felénk egy-egy kósza zápor. A szél élénk lehet. Holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

csapból is. A rock zene folyik csak itt. 103.9 Rock FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Újra van közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között. Nyárias idő lesz pünköstkor. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke, marha, sertés, juh vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
2: A Mabiz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötötte egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak, szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
1: 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat Philadelphia és Budapest között. Ez a következő hónapokban hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat órákkal lerövidíti az utat a magyar főváros és az Egyesült Államok keleti partja között. Pünkösdölésre várják a vendégeket Ópusztaszeren. A hétvégén pásztor találkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás várja a családokat a Nemzeti Emlékparkban. A skanzenből indul a pünkösdi járás a lovas pályára, itt tartják majd a pünkösdi királyválasztást. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Na ugye, hogy minden péntek elérkezik egyszer. Hát itt van ez a mai is. És milyen jól esik, ha belegondolunk, hogy utána egy szombat, egy vasárnap, egy hétfő ünnepi hangulatban, és ha minden igaz, talán még parádés nyárias időjárásban is. Úgyhogy jó kávézást, jó teázást, nehogy lemarjanak, én pedig majd hozom a zenéket, no meg visszaemlékezünk majd egy legendás 92-es koncertre, ahova bevallom, fantás üvegbe csempésztük a vodkát, de persze megnézzük azt is, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. 103.9 Rock FM, jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, sávzárással kell számolni a 22. kerületben, a Mária Terézia utcában, illetve félpályás korlátozásra Újpesten, a Homoktövis utcában, a külső Szilágyi út felüli végén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat és jó munkát, éljen a péntek, éljenek a bringások. Azért mondom ezt egyébként, mert hogy 1819-ben e napon mutatták be New Yorkban az első mai kerékpárok elődjeit, amelyeket akkoriban még úgy hívtak, hogy gyors gyaloglók, Swift Pokers. Ezeken ugyanis még nem volt pedál, hanem ezekhez a kicsi gyerekeknek tervezett kotormotorokhoz volt hasonlatos, csak hát ugye nagyobb méretben, de alapjaiban megváltoztatták a városi közlekedésről alkotott elképzelést. Na, úgyhogy így. Na, lapozzuk majd a rock lexikont is, jó? De persze hírek után zenélünk is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Új fejezetet nyithatnak az osztrák-magyar kapcsolatokban, nem befolyásolja az időjárást a jégkármérséklőrendszer. Szép napos időt ígérnek a pünkösdi hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt.

0: szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadrafogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánthím a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Szép napos idő várható ma kevés felhővel. Záporok elvétve jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű, legfeljebb hétfőn tévedhet felénk egy-egy kósza zápor. A szél élénk lehet, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog születésnapot, kedves, ma születettek. Na szóval ez úgy volt, hogy 1965-ben a The Beatles megszerezte a 8. amerikai number one helyezését. Ez volt a Ticket to Ride. 76-ban McCartney és a Wings zenekar megkezdte 5 hetes uralkodását a slágerlisták élén Silly Love Songs slágerével. A dalt egyébként Paul kifejezetten azért írta, mert a kritikusok és John Lennon azzal vádolták, hogy csak buta szerelmes dalokat tud írni. 71-ben a The Rolling Stones Sticky Fingers című albuma felért az amerikai slágerlisták élére. Ez volt a korong az első, amelyen megjelent a híres nyelv és ajkak logó. Ugye? És hát 1992, szinte a rendszerváltás után Guns N' Roses Hungary egy felfoghatatlan, szürreális koncerten lépett fel az akkor még népstadionban. A Guns N' Roses a turné csúcsán lévő zenekar látogatása igazi kultúrsok volt a hazai közönségnek. Na de erről majd még később. Jó 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Biztos, hogy dinamikusabb lesz ma a közlekedés tekintettel a hosszú hétvégére. Ilyenkor egy kicsit felszoktunk bojdulni, úgyhogy főleg a városból kifelé kellő türelemmel. Útszűkület van a Mester utcában, egész hosszan a Lilium utcától kezdődően, illetve továbbra is számítani kell a sáv lezárásra a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedakurt.
7: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
7: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Visszaállítják az Ukrajnából érkező áruk tilalmát. Újra van közvetlen repülőjárat az Egyesült Államok és Magyarország között. Nyárias idő lesz pünköstkor. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke, marha, sertés, jó vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
9: A MABIS honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötött egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
8: 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat Philadelphia és Budapest között. Ez a következő hónapokban hetente összesen 3200 utast jelenthet a két irányban. A közvetlen járat órákkal lerövidíti az utat a magyar főváros és az Egyesült Államok keleti partja között. Pünkösdölésre várják a vendégeket Ópusztaszeren. A hétvégén pásztor találkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás várja a családokat a Nemzeti Emlékparkban. A skanzenből indul a pünkösdjárás a lovas pályára, itt tartják majd a pünkösdi királyválasztást. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel, záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hétvégén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog pénteket, és hát, drága hölgyeim, a kezüket csókoljuk tekintettel arra, hogy Júliák és Riták éljenek és boruljanak ma virágszirmokba. Főnök urak, nem elfelejteni a hölgyeket, majd kedveskedni nekik aprósággal. Nem kell nagy, de persze lehet. Jó, én hozom a zenéket, aztán majd hamarosan egy fiatal emberről, aki hát legendás dolgot művelt egy 61-es Mercury hátsó ülésén.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Na hát ígértem a fiatalembert, aki nem volt más, mint Bruce Springsteen, kinek első dala egy higanygőzös autóban született, és ekkor ő még csak 16 esztendős volt. Mert hogy legelső stúdió felvételének és a The Castillas zenekarnak a története tele van, hát ilyen amatőr bájjal. Mert hogy Springsteen és Teenager zenekara New Jersey Bricktownban található Mr. Music Room nevű stúdióba tartott. Ez nem egy mai értelemben vett profi hangstúdió volt, hanem egy hát helyi esküvői zenész családi házának a pincéje. Ezt alakították át felvételekre, még egyszer mondom, 1966-ról beszélünk. És mivel a stúdióidő drága volt, a zenekarnak nem voltak saját dalai, Bruce-nak a kocsiban ülve roham tempóban kellett megírnia a That's What You Get és a Baby I című számokat, hogy egyáltalán legyen mit rögzíteniük. A stúdióban mindössze 5 darab acetát lemez készült a dalokból, amelyeket a zenekar tagjai kaptak meg. Évtizedeken át azt hitték, hogy az összes példány elveszett vagy megsemmisült. Végül maga Springsteen talált rá az egyik épségben maradt korongra a saját családi archívumában. A rajongók legnagyobb örömére a Baby I című dalt 50 évvel később 2016-ban hivatalosan is kiadta a Chapter and Verse című válogatás albumán, így ma bárki meghallgathatja, hogyan szólt a 16 éves főnök, hogy azzal a dallal, ami még egyszer egy kocsi hátsó ülésén született. Egyébként a gimnáziumi banda nem maradt sokáig együtt, de ugró deszkának tökéletes volt. 103.9 Rock FM? Hát így volt ez akkoriban, a hőskorban. Utakon kéretik vigyázni, a zenével megjövünk.

0: 103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Jé! Pont azt olvasom, hogy hát én sem tudtam egyébként, hogy Abraham Lincoln, az egykori amerikai elnök, majd feltaláló volt. Május 22-én, tehát a mai napon, 1849-ben kapott például szabadalmat egy olyan szerkezetre, amellyel a zátonyra futott, vagy sekély vízen elakadt hajókat lehetett megemelni. A találmány alapja egy a hajó oldalára szerelt felfújható légkamrás rendszer volt, bár a modellt maga Lincoln faragta ki fából, a találmányt a gyakorlatban végül sosem használták, vagy értékesítették. Van ez így néha, hiába dolgozik az ember, ugye? Ki ne érezett volna már ehhez hasonlót? Na, most hírek, információk, aztán megnézzük, mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok. És persze zenélünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nőtt a veszélyeztetett gyerekek száma Magyarországon. Nagy lesz a forgalom jövő hétvégén Ferihegyen a BL döntő miatt. Napos meleg idő ígérkezik a napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként tavaly idehaza, áll a KSH friss jelentésében. A helyzet továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb. A jelentésből az is kiderül, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ez az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az utóbbi két évben egyébként a korábbinál 68%-kal több intézkedésre volt szükség gyermekbántalmazás miatt. A gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idén is összehangolja az érintett vármegyék rendőri munkáját júniustól szeptember közepéig a Balaton és a Velencei tó turisztikai szezonjában. Ha kell, átcsoportosítják az egyenruhásokat, és idén is lesznek lovas, kutyás, biciklis rendőrök. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. A nagyszámú charter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény is. Mindenkinek nagyon fontos.
2: Nagyrészt rendben vannak a hazai csemege kukorica konzervek. A Nébih a Supermenta programban több mint 200 terméket vizsgált. Élelmiszerbiztonsági hibát nem talált. Tisztételnél viszont feltárt minőségi vagy jelölési hiányosságokat. Szép napos idő várható ma kevés felhővel. Záporok elvétve jöhetnek. A szél sok felé megélénkül, megerősödik, délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, sávzárással kell számolni a 22. kerületben a Mária Terézia utcában, illetve félpályás korlátozásra Újpesten a Homoktövis utcában, a külső Szilágyi út felüli végén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
0: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektroshopdebrecen.hu.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Megerősített kapacitásokkal készül a Pünkösdre a MÁV csoport. Budapestről Veszprémbe költözött Samu az Elefánt. Szép napos időt ígérnek a hétvégére. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ezügyben hétfőn ül össze a magyar-osztrák bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
8: A rendszer egy preventív elven működik. A zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
7: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadra fogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu, az 5 éves ázsiai elefánt hím a fővárosi állat és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hétvégén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
9: 103.9 Rock FM. Mögöttünk a 8 óra, előttünk egy kellemes péntek. Főnök urak, a Júliákat is, a Ritákat. A Ritákat is, a Júliákat. Ne felejtjék. Az utakon kéretik vigyázni.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval nagy nap volt ez. 92. május 22-én. Ott toporogtunk a Népstadion rozsdás kerítésénél, hónunk alatt egy üveg fantával, ami természetesen nem volt vegytiszta cukros üdítő, és a mai napig nem tudom, hogy az abba beleillatoló biztonsági őr tudta-e, hogy mit enged be. Szerintem egyébként tudta. A koncert napján erre is emlékszik mindenki, ki ott volt. Brutális időjárás tombolt Budapesten, a Népstadionra konkrétan jégeső zúdult a kapunyítás előtt, és hát a koncert alatt is többször elerett, a technikusok folyamatosan tolták le a vizet a színpadról, de mindez nem hogy rontott volna a hangulaton, hanem elképesztő apokaliptikus atmoszférát teremtett, különösen a November Rain alatt, ahol a dörgés és a villámlás mint egy előre megtervezett diszponált díszletként szolgált. Hát arra is emlékszünk, hogy a zenekar ekkoriban híres volt arról, hogy képtelen volt időben elkezdeni a fellépéseket. Egyébként a pletykánk szerint még Axl Rose teljesen elzárkózva érkezett, a gitáros Slash és a basszus gitáros Duff McKagan lazán belevetették magukat a budapesti éjszakába, a koncert előtti napokban a pesti belvárosban sétálgattak, és a szerencsésebb hazai rajongók szó szerint belefuthattak a cilinderes gitárosba és a szállodájuk környékén. És egyébként érdekes, mert mai észre azért belegondolva, hogy tulajdonképpen egy jegy áráért kaptunk Guns N' Roses-t, Soundgarden-t és Faith No More-t. Ha? Jó reggelt! Na, 103.9 Rock FM, van ez így néha. Úgyhogy, nosza!

0: 103.9 Rock FM.
1: 103.9 Rock FM, 8:30 és annak környéke jönnek a hírek, információk, aztán pedig a zeneipar egyik legsötétebb és legkorruptabb fejezetéről, amely 89. május 22-ére esett. Ja, és persze zenélünk is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Visszaállítja a kormány az Ukrajnából érkező áruk tilalmát, pünkösdőlésre várják a látogatókat Ópusztaszeren. Napos nyáriasan meleg idő lesz a hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bóna Szabolcs jelezte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés már nincs érvényben, ezért az Agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályokon dolgoznak, ezek érintik majd egyebek mellett a csirke, marha, sertés, juh vagy kecskehúst, valamint a zöldség és gabonaféléket is. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több villanyrolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt.
3: A MABIS honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet

0: Egyesült Államok keleti partja között. Pünkösdölésre várják a vendégeket Ópusztaszeren. A hétvégén pásztor találkozó, vándor komédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás várja a családokat a Nemzeti Emlékparkban. A skanzenből indul a pünkösdjárás a lovas pályára, itt tartják majd a pünkösdi királyválasztást. Szép napos idő várható ma kevés felhővel. Záporok elvétve jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű, legfeljebb hétfőn tévedhet felénk egy-egy kósza zápor. A szél élénk lehet, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

100.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Szóval, Péola botrány. Így jegyezte fel a rock történelem az amerikai zeneipar egyik legsötétebb és legkorruptabb fejezetét, amely évtizedeken át határozta meg, hogy mit hallgathatnak az emberek a rádióban. 1989. május 22-e ennek a rejtett hálózatnak a kicsúcsosodása volt, amikor is elítélték Ralph Tashigyant. Hogy miért Péola? A kifejezés a Pay és a Victrola. Ez egy korai lemezjátszó márka szavak összevonásából született. A lényeg egyszerű volt. A lemezkiadók vagy a nekik dolgozó független promóterek, mint az említett úriember, titokban készpénzt, ajándékokat vagy luxus utazásokat adtak a rádiós műsorvezetőknek és a zenei igazgatóknak, hogy azok rongyosra játsszák az adott kiadó dalait. Basszus, engem soha nem talált meg senki. Minél többet szólt egy dal a rádióban, annál többen vették meg a boltokban. Ugye? Ilyen egyszerű a matek. A probléma, bár a Péola már az 50-es évek óta létezett, akkor még csak készpénzzel működött. A 80-as évekre a rendszer szintet lépett, mert hogy a hálózat tagjai rájöttek, hogy a rádiós szakmában a készpénznél is jobb valutává vált a kokain. Úgyhogy konkrétan kábítószer szállítmányokat és luxus eszkort szolgáltatásokat szerveztek a rádiós döntéshozóknak cserébe azért, hogy olyan szupersztárok új dalai, mint Bruce Springsteen, Elvis Costello azonnal a lejátszási listák élére kerüljenek. Fontos tisztázni, ez nagyon fontos, hogy maguk a zenészek erről mit sem tudtak, teljesen kívülállóak voltak, nem tudtak a megvesztegetésekről, a kiadók a háttérben végezték ezt a fajta aknamunkát. Na, aztán jött az FBI, évekig követték a szálakat, és 89. május 22-én bíróság elé állították az ügyben illetékeseket. Azért volt történelmi jelentésük, mert a kormány bebizonyította, hogy a Péola nem egyszerűen iparágon belüli szokás, hanem mondjuk ki a szervezett bűnözés és az adócsalás egyik formája volt. Úgyhogy így, kérem tisztelettel, 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Biztos, hogy dinamikusabb lesz ma a közlekedés tekintettel a hosszú hétvégére. Ilyenkor egy kicsit felszoktunk bojdulni, úgyhogy főleg a városból kifelé kellő türelemmel. Útszűkület van a Mester utcában, egész hosszan a Lilium utcától kezdődően, illetve továbbra is számítani kell a sáv lezárásra a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Moltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Moltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Moltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Összedolgoznak a vármegyei rendőrségek a Balaton biztonságáért. Nincs gond a hazai kukorica konzervekkel. Nyárias idő lesz pünköstkor. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak nem 73 ezer gyermeket tartottak nyilván veszélyeztetettként tavaly idehaza, áll a KSH friss jelentésében. A helyzet továbbra is Észak-Magyarországon a legkritikusabb. A jelentésből az is kiderül, hogy 2025-ben 34 ezer védelembe vett kiskorút tartottak nyilván, ez az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. Az utóbbi két évben egyébként a korábbinál 68%-kal több intézkedésre volt szükség gyermekbántalmazás miatt. A gyerekek vagy fiatalkorúak által elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma is több mint harmadával emelkedett. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság idén is összehangolja az érintett vármegyék rendőri munkáját júniustól szeptember közepéig a Balaton és a Velencei tó turisztikai szezonjában. Ha kell, átcsoportosítják az egyenruhásokat, és idén is lesznek lovas, kutyás, biciklis rendőrök. A szokásos forgalom duplájára számítanak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren jövő hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntője miatt. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
8: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. A pénteki napon egy picit kevesebb, hogy gördülékenyen tudjuk az utasforgalmat lebonyolítani. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény is. Mindenkinek nagyon fontos.
7: Nagyrészt rendben vannak a hazai csemege kukorica konzervek. A Nébih a Supermenta programban több mint 200 terméket vizsgált. Élelmiszerbiztonsági hibát nem talált. Tisztételnél viszont feltárt minőségi vagy jelölési hiányosságokat. Napos időnek örülhetünk ma, néhány felhővel záporok csak elvétve inkább a keleti határszélen jöhetnek. Délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű. Egyre melegebb lesz, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak. A fővárosban vasárnap 29, hétfőn 30 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul!
9: legnagyobb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó utat, jó munkát, már a 9 órát is magunk mögé gyűrtük, és hát remélem, hogy egyre inkább érzi mindenki a közelgő hosszú hétvége hangulatát, semmi kapkodás, az utakon ennek megfelelően vigyázni, főleg aki hosszabb útra indul. Én meg engedelemmel hozom a zenét.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Megerősített kapacitásokkal készül a Pünkösdre a MÁV csoport. Budapestről Veszprémbe költözött Samu az elefánt. Szép napos időt ígérnek a hétvégére. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. A magyar miniszterelnök tegnap Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter ezután elmondta, a két ország a jövőben együttes kormányüléseket is tart. Szóba került a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is. Ezügyben hétfőn ül össze a magyar-osztrák bizottság. A felek a közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkármérséklőrendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást nem befolyásolják.
2: A rendszer egy preventív elven működik, a zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, az ezüstjodid elősegít sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
1: Több ülőhely, nagyobb szerelvények, tartalékjárművek, megerősített kapacitásokkal készül a MÁV csoport a hosszú hétvégére. Ilyenkor rengetegen kelnek útra, így minden hadrafogható járművet forgalomba állítanak. A férőhelyek számát a megyeszékhelyek felé és a kiemelt turisztikai desztinációkban is bővítik. A pünkösdi forgalmat pedig több dolgozó segíti, diákmunkásokat is alkalmaznak. Megérkezett Veszprémbe Samu. Az 5 éves ázsiai elefánthím a fővárosi állat- és növénykertből költözött új otthonába. Szállítására hosszasan készültek, tapasztalt szakemberek és állatorvosok felügyelete mellett utazott egy konténerben. A költözés időzítése egyébként egy természetes folyamat része. A hím elefántok 5 éves koruk környékén kezdenek eltávolodni családjuktól. Samut a következő hetekben összeszoktatják a veszprémi elefántokkal, és hamarosan a látogatók is találkozhatnak vele. Szép napos idő várható ma kevés felhővel. Záporok elvétve jöhetnek. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, délután 23-28 fokra számíthatunk. Budapesten 27 fok lehet. Holnap és az egész hosszú hét végén sokat süt majd a nap, emellett fátyol és gomoly felhők is megjelennek az égen, de csapadék nem nagyon valószínű, legfeljebb hétfőn tévedhet felénk egy-egy kószazápor. A szél élénk lehet, holnap a csúcsok ismét 23-28 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, hát bizony, itt vagyunk, itt állunk a pünkösdi hosszú hétvége kapujában, vagy ülünk, hát ha valaki dolgozik, akkor jó munkát, ha úton van, jó utat, és hogyha otthon pízik, akkor jó pihit, online streamen is lehet bennünket hallgatni, tehát ha valaki utazik valahová, akkor tessék szíves lenne a jó internettel a www.rockradio.hu oldalra rámenni, és akkor ott vagyunk, és ott van a Metallica is, akik nem sokára itt lesznek, bizony, nem sokára június 11-e és 13-a lesz, amikor ők a Puskás Arénába hozzák el nagy sikerű M72 turnéjukat, különböző két nap, ugye, két különböző setlist és négy különböző vendégzenekar, 11-én Pantera és Avatar, 13-án Gojira és Knuckles, és egyébként meg szerintem bomba hangulat, szóval én azt hittem, hogy ez az idő sose jön el, és már kevesebb, mint egy hónap múlva érkeznek a fiúk. Ez a Metallica és a The Unforgiven.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

9 Rock FM, na hát a Van Halen neve gyakorlatilag egyet jelent a 80-as évek stadion rockjával, bár a zenekar már korábban is óriási népszerűségnek örvendett, az igazi világsiker az 1984 című album megjelenésében robbant be, amelyről olyan klasszikusok érkeznek, mint a Jump, a Hot for Teacher és persze a legendás Panama című dal, amelynek eredetéről a banda frontembere David Lee Roth mesélt érdekességeket. Egy újságíró egyszer azzal vádolta meg, hogy csak a szexről, drogokról és gyors autókról tud dalokat írni. Roth erre rájött, hogy valójában még soha nem írt konkrétan egy autóról szóló számot. Így született meg a Panama. A dal címét egy Panama Express nevű versenyautó inspirálta, amit Las Vegasban látott. A felvétel egyik legikonikusabb része pedig az a bridge, ahol ténylegesen Eddie Van Halen 1972-es Lamborghini Miura sportautójának motorhangját hallhatjuk felbőgni. Hát meghallgatjuk akkor ezt a motorhangot most, meg hát az egész dalt, az egész ikonikus felvételt itt a Van Halen és a Panama.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Rock FM és a The Clash. Ez a klasszikus példája ez a dal annak, hogy egy farmer reklám hogy tud slágerré tenni egy olyan fantasztikus felvétel, mint a most következő. Hát természetesen ez a Should I Stay or Should I Go. A Clash pedig a punk rock történetének egyik legnagyobb hatású zenekara volt, akik már a 70-es évek végén kitűntek azzal, hogy a nyers punk energiát reggae, ska, dub, funk és rockabilly elemekkel keverték. Na most ez a dal még 1982-ben jelent meg Combat Rock című albumukon, akkor nem lett sláger, aztán később ugye ennek a Levi's reklámnak köszönhetően, amelyre a magam korabeli nők mind nagyon, de nagyon jól emlékeznek, szóval annak köszönhetően lett sláger, és az a durva, amikor egy dal újra és újra slágerré tud válni, hát hiszen most nemrég a Stranger Things-ben hallgathattuk meg, vagy ezerszer ugye az első évadban állandóan ez a dal ment, úgyhogy a legfiatalabb generáció meg pláne onnan ismeri, és az nagyon, de nagyon jó, hogy ismeri, mert igen, ez a kultúra alapköve, tessék ismerni. The Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villany szerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, péntek, ami azt jelenti, hogy szombat, vasárnap és hétfő, mert akkor pünköst hétfő lesz, ergo egy hosszú hétvége előtt állunk, ha ezt esetleg valaki nem vette volna még észre, jó reggelt kívánok, meg hát nyilván a legjobb rockzenék lesznek a hétvégén is, meg hát ezen a napon is, úgyhogy mi ezzel várjuk, ezzel ajándékozzuk meg magunkat, még egy jó hosszú hétvégén kívül a Rainbow dalával folytatjuk, akiknek 1979-ben jelent meg Down to Earth című albumuk, és azon van egyik legnagyobb slágerük, a Since You've Been Gone. Ez a lemez igazi fordulópont volt, a Richie Blackmore vezette a zenekar történetében, hiszen szinte teljesen kicserélődött a felállás, a korábbi tagok közül egyedül Cozy Powell maradt, az új basszusgitáros pedig a Deep Purple legendája Roger Glover lett, míg a billentyűknél az a Don Airey ült, aki később szintén a Deep Purple tagja lett. Hát igen, hát így születnek a legendák, és így születnek a legjobb dalok, Since You've Been Gone.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díjátadóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-al kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvisz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Billy Idol, White Wedding.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM és a Guns N' Roses folytatja, akik 2026-ban is turnéznak ezerrel, hát azért már jó ideje tolják ők is, és szerintem nem is bírnak nagyon lassítani. Amerikától egészen Európáig tart a turné, a csapat élén Axl Rose, Slash és Duff McKagan felállásával, továbbra is ugyanazzal az energiával a nagy visszatérésük óta. A turné egyébként március 28-án elindult Mexikóban, Monterreyben, az európai szakasz pedig Lengyelországban startol, két glivicei Arina koncerttel, ami hozzánk is az egyik legközelebbi állomás, de ami igazán izgalmas, hogy december 2-án tavaly megjelent két kislemez, hát két dal egészen konkrétan, és a Nothing és Atlas az a címük, és 2023-ban adta ki a Guns N' Roses új dalokat, úgyhogy éppen itt volt az ideje ennek a kettőnek, a General és Perhaps volt a dalok címe, és most már azért a rajongók ugye elkezdtek gyanakodni, hogy esetleg készül egy új Guns N' Roses lemez, hát legyen, hát készüljön. És mi pedig várjuk szeretettel. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
4: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyam, feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Szedakurt.
2: A Szedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol.
2: Szedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektrosopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a pénteki Rock délelőtt, amely már péntek délután folytatódik, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. Hát itt van már a nyakunkon a hosszú hétvége, mert most ugye a pünkösdi hosszú hétvége lesz. Igaz, hogy volt már egy hosszú hétvége májusban, de egy nem elég nekünk, kettő kellett, úgyhogy hát itt elpesgünk magunknak, én azt gondolom, hogy olyan nagyon sok már nincs hátra a munkaidőből sem, úgyhogy meghallgatjuk itt mi a legjobb rockzenéket, akár még online streamen is, amely azt jelenti, hogy www.rockradio.hu, és akkor ott tudjánk lehet kapcsolódni, csak egy jó internet kell hozzá, és az AC/DC egyik legklasszikusabb dalát hallgatjuk meg, de ugye a banda még mindig turnézik, Power Up turnéjuk keretein belül, most Amerikában lépegetnek fel idén, az AC/DC egyik legvadabb klasszikusa jön most, a Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1976-ban jelent meg az azonos című albumon, és szerintem olyan nagyon sok minden nincs mit magyarázni róla, egyszerűen nagyon durván oda csap. Ez a Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy a 11-es főúton Szentendrénél a 18-as kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávzárásra lehet számítani, ami napközben torlódást okoz. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Az M7-es autópályán a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd-Észak iparterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. +30 20 99 9 3 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat, köszönjük szépen, és jön a Metallica, akik ugye június 11-13-án itt lesznek nálunk, Puskás Aréna. Ez az Enter Sandman.

99. Rock FM.

103.9 Rock FM, na itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 éve a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig önálló nagylemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rock albumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. Ez pedig a Red Hot Chili Peppers és a Scar Tissue.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Istenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targoncavezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a pénteki Rock délelőtt, azt a mindenit, hát nagyon-nagyon egy óra után vagyunk már, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. Hát mi más lehetne itt? Most elpesgünk a legjobb rockzenékkel, várjuk a hosszú hétvégét, ami itt van már a nyakunkon konkrétan, mert azért péntek délután, egy óra után az már gyakorlatilag még azt is mondhatnám, hogy jó hétvégét azoknak, akiknek már elkezdődött, jó munkát azoknak, akik még dolgoznak, illetve jó utat azoknak, akik úton vannak. Hát gondolom, egy páran azért mennek lefelé a Balaton felé, úgyhogy mindenki vigyázzon az utakon, és hallgasson bennünket, mert most például a Nickelback legjobb dala érkezik. Szerintem konkrétan ez a legjobb dalunk. De a Rockstarról beszélgetek, amely a banda 2005-ös All the Right Reasons című albumáról érkezik. Eredetileg csak az Egyesült Államokban és Kanadában jelent meg, mert azt hitték, hogy nem lesz siker. Hát ennél nagyobbat nem tévedhettek volna. Én különös tekintettel a szövegére, arra mindenképpen érdemes odafigyelni, mert igen frappáns. Ez a Nickelback és a

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet, és az M7-es autópályán Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágán befejezték az aszfaltozást, ezért átadták a forgalomnak, ezzel egy időben viszont lezárták a lehajtóágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé, kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül visszafordulva lehet. Az M3-ason Magyaród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát, a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Plusz 3 20 9 9 9 9, az ami SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már jön is egyik nagy kedvencünk, Stone Temple Pilots Splash.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 FM. Na hát akkor a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon, ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni. Ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem. Azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, azt mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó. Na, maradjunk ennyiben, és ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly, egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így itt-ottam ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, pont azért, hogy bennünket is megörvendeztethessenek a jó kis koncertjükkel. A dátum június 20-a MVM Dome, és biztos, hogy ezt a dalt is hallgatjuk majd együtt. Scorpions, No One Like You.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a... Hát igen, a pénteki Rock délelőtt, bizony, már péntek van, péntek lett így hirtelennyében, és ez azt jelenti, hogy itt állunk a hosszú hétvége kapujában, hát a legjobb rockzenékkel természetesen, mint ahogy mindig, és hogyha úgy elutazunk hosszú hétvégére, akkor én ajánlanám magunkat még mindig, még ha külföldre is. Hát most mit, egy jó internet és www.rockradio.hu, és akkor ott online streamen lehet bennünket hallgatni, és érdemes, mert Alice Cooper már itt is van. Ugye volt egy olyan kis fiaskónk, hogy egy pár évvel ezelőtt Alice Cooper a Hollywood Vampires-el jött volna koncertezni. Hát ez a koncert nem jött össze, én ott álltam, amikor 5 perccel a koncert megkezdése előtt, vagy legalábbis azelőtt, mielőtt bemehettünk volna, egy női hang közölte, hogy ez most nem fog összejönni. Viszont úgy néz ki, hogy most kárpótolnak bennünket, azt mondja szeptember 8-a Budapest Sport Arena. Na akkor Alice Cooper, Hey Stupid!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

93.9 Rock FM, na azt mondja Pantera, akik újjáalakulások után már februárban, tavaly februárban, ugye 2025. február 3-án voltak itt Magyarországon már másodszor. Hát ugye először annyian voltak rájuk kíváncsiak, hogy jöttek Magyarországra, hogy dupla bulit kellett tartaniuk, és aztán utána már okosabbak voltak, és a Papp László Budapest sportarénában léptek fel, és most még okosabbak lettek, mert hogy 2026. június 11-én a Metallica vendégzenekaraként lépnek majd színpadra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki azon a koncerten ott lesz, akkor az felejthetetlen élmény lesz neki. Annál is inkább, mert ott ugye két legyet ütünk egy csapásra, mindjárt egy Metallica, és még előtte egy Pantera, úristenet, el fogunk ájulni, az biztos, de szó szerint gondolom én ezt az ájulást. Na de mindegy is, a hatodik lemezük, a Vulgar Display of Power 1993-ban jött ki, és ezen szerepel mindmáig egyik legnagyobb slágerük, ez pedig nem más, mint a

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, nos ennyi volt mára és egész hétre a rock délelőtt. Hát érkezik a rock délutánnal és a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián. Ez a terv Szilinél is a Rock the Night-ban, már hogy a legjobb rockzenék szólnak, meg hát egész hétvégére, egész hosszú hétvégére. Hát én kívánok mindenkinek nagyon-nagyon kellemes hosszú hétvégét. Találkozunk hétfőn, ugyanitt ugyanekkor egy jóféle rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, jó utat, esetleg úgy vigyázzunk magunkra. Én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Dio, és

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, Kőbánya Blues és a rendkívül jó hőmérsékleti értékek. Először is a péntek délután már a hosszú hétvégéről szól. Ha valaki megkezdte, az a Rock FM-et feltételül vigye magával, no meg a legjobb zenéket. Kellemes délutánt kívánok, Klamoncse Krisztián vagyok. Én semmi más nem mondok, csak annyit, hogy 26-28, és ebben minden benne van. És ez mára is igaz, és aztán a következő napokra is, és nem csak a hosszú hétvégére, hanem a hosszú hétvége elmúltával is, minden egyes napra szinte május 31-ig, az pedig még egy hétvégével arrébb van, és a május legutolsó napja. Egy kis Led Zeppelin most a Rock FM-en, ez a Stairway to Heaven.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint erős forgalomra lehet és kell számítani a budapesti kivezető utakon, elsősorban az autópályák fővárosi szakaszain, ebből a legjobban terhelt az M1-M7 közös kivezető szakasza, távolabb az M1 Biatorbágyi és Tatabányai szakasza, illetve az M7-es Érdi és Martonvásári szakasza, a legkevésbé terhelt talán az M5-ös fővárosi kivezető szakasza. A budapesti közlekedésből olyanokat tudok, hogy lezárás kezdődött egy-két napja a Hősök terén, és ezzel párhuzamosan egyirányúsítás az Állatkerti körúton, ez július 4-éig eltart, és ma estig van egy sávlezárás még a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út előtt. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, Kenny Loggins zseniális volt, talán a 70-es években nem is annyira, mint a 80-as években. A 80-as évekből szokták rá mondani, hogyha csak három filmzenét énekel el egész életében, akkor is örökre beírja magát a rock történelembe. Ezek közül is a leghíresebb, legnépszerűbb a Danger Zone, az 1986-os Top Gun című filmből, bár arra kevesen fogadtak volna, hogy 31-2 évvel később is ugyanígy sláger lesz a modern világban, hát most hívjuk modern világnak, nem tudom hány évvel később már ez sem lesz modern világ, szóval ebben a modern világban, mondjuk a 20-as években ugyanúgy sikeres Kenny Loggins és a Danger Zone, mint a saját idejében 1986-ban. Zenei folytatás a pénteki rock délutánban, Fahrenheit, te vagy a tűz.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután, és a ZZ Top és a Grunge. Nagyon jók voltak ők a 70-es években, de sosem annyira, mint aztán a 80-as években, és ha már a 40 éves évfordulóknál tartunk, igaz, hogy 1985-ben jelenik meg az Afterburner album, de aztán 1986-ig átnyúlnak a sikerek, tehát így is úgy is 40 éves évfordulókról beszélünk, ha olyan óriási sikereket sorolunk, mint a Sleeping Bag az albumról, ami a Billboard Top 100-as listáján az első 10-es mezőnybe jutott, és még olyanok, mint a Legs vagy a Stygies és a Rough Boy, minden idők egyik legjobb hard rock heavy metal balladája, vagy igazából csak texasi rock balladája, vagy blues rock balladája, bármelyik jó. Egyébként azt írják a szakértők Amerikából a ZZ Top munkásságára, hogy ők néha popot is játszottak, aztán szinti rockot is, és hard rockot, és blues rockot. Na tessék, akkor lehet választani, hogy kinek melyik jön be, de hogyha a Rough Boy csak egyszerűen olyan ZZ Top balladának nevezünk, aminek éppen most van a 40 éves évfordulója ezekben a napokban és ezekben a hetekben, és éppen azt mondjuk rá, hogy ennél jobb balladát szinte senki sem játszott, hát akkor is el vagyunk különböző zenei behatárolások nélkül is. Kellemes délután, Klavoncsek Krisztián vagyok, U2 a zenei folytatás most a pénteki rock délutánban, a dal címe Desire. Yeah.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, ugye mindenki emlékszik a 2000-es évekre. Nem is volt olyan régen, és mégis 20 éve volt. A 90-es éveket felváltotta egy új évtized, de új évszázadba és évezredbe is léptünk. Az alternatív rockot pedig felváltotta a modern rock. A sorozat folytatódik. Most két hétvégén 2000-es évek modern rock külön kiadás a Rock Lexikonban. Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock. Double Plate játszik a Creed és a Kings of Leon, a Matchbox 20 és a Nickelback. A magyar vonalat Ákos, a Kowalski meg a Vega vagy a Quimby viszik, és a felsorolás most sem teljes. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig csak itt a 103.9 Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a Hősök terén, és egyirányosítás az Állatkerti körúton ezekben a napokban július 4-éig. Van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út előtt ma estig. Félpályás korlátozások a fővárosban, a 12. kerületben a Márvány utcában, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, a 4. kerületben a Megyeri úton, és van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Egyirányosítások Budapesten a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Pénteki rock délután csak és a legjobbakkal, az köztudott tény, ráadásul én is évek óta mondom a rock délutánokban, hogy a legjobb balladákat és a legjobb szerelmes dalokat hard rock heavy metal előadók csinálták, és ez így van, amióta világ a világ, vagy egyáltalán a műfaj létezik. Def Leppard és a Love Bites még megelőzőleg, ha már a legjobb nagylemezeknél tartottam az óra elején, ZZ Top és az Afterburner 85-86 fordulóján a Def Leppard a Hysteriát jelenteti meg 1987-ben, és a slágerek átnyúlnak még a következő évre is, ilyenek is, mint a Love Bites 1988-ra. Klavoncse Krisztián vagyok, zenei folytatás 17 óra után, Spin Doctors a 90-es évekből.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
7: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
8: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
7: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
9: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
10: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM és a pénteki rock délután, és éppen az elmúlt hétvégéken értek véget a Rock Lexikon azon külön kiadásai, ahol a 90-es évek alternatív rockjai szerepelnek, az évtized, amely zeneileg megváltoztatta a világot, és két hétvége is belement, ha amerikai alternatív rockról, vagy csak úgy általánosságban alternatív rockról akarunk beszélni, abból az évtizedből. És ha már 90-es évek és egy pici funkkal kevert alternatív rock, akkor a Spin Doctors munkássága mindenféleképpen, akik jöttek a 90-es évek elején, és nem csak egyetlen dallal, a Two Princesszel, de ez Európában is óriási durrant. Kellemes délutánt kívánok! Útinform legfrissebb, erős forgalomra lehet és kell számítani már ma is a budapesti kivezető utakon, elsősorban az autópályák fővárosi szakaszain, ebből a legjobban terhelt az M1-M7-es közös kivezető szakasza, távolabb az M1 Biatorbágyi és Tatabányai szakasza, illetve az M7-es Érdi és Martonvásári szakasza természetesen a Balaton irányába. A legkevésbé terhelt az M5-ös fővárosi kivezető szakasza, de egy talánt ehhez mindenféleképpen hozzáteszek. Lezárás van Budapesten a Hősök terén egy-két napja, ezzel párhuzamosan egyirányosítás van az Állatkerti körúton, mindez június 4-éig tart, és van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út előtt péntek estig. Jó utat, jó hétvégét, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, ugye mindenki emlékszik a 2000-es évekre. Nem is volt olyan régen, és mégis 20 éve volt. A 90-es éveket felváltotta egy új évtized, de új évszázadba és évezredbe is léptünk. Az alternatív rockot pedig felváltotta a modern rock. A sorozat folytatódik. Most két hétvégén 2000-es évek modern rock különkiadás a Rock Lexikonban. Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock. Double Plate játszik a Creed és a Kings of Leon, a Matchbox 20 és a Nickelback. A magyar vonalat Ákos, a Kowalski meg a Vega vagy a Quimby viszik. És a felsorolás most sem teljes. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig, csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a Hősök terén, és egyirányosítás az Állatkerti körúton ezekben a napokban július 4-éig. Van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út előtt ma estig. Félpályás korlátozások a fővárosban, a 12. kerületben a Márvány utcában, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, a 4. kerületben a Megyeri úton, és van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Egyirányosítások Budapesten a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, túlzás nélkül a következő 10 nap csodálatos lesz, amivel búcsúzik a május, vagyis hogy 27-28 fokos átlag csúcsok minden napra, csapadék nélkül, száraz időben, rengeteg napsütéssel, és még a hajnali felmelegedés is kezdetben 15-17 fok, aztán 17-18-19 fok a hosszú hétvége elmúltával. Nappal is kiegyeztünk volna egy-két hónappal ezelőtt az ilyenekkel, de most a nappal inkább a 27-28 fokos átlag csúcsban fürdik. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás például vasárnap a sok napsütésnek köszönhetően, és ugyanígy jövő kedden is, vagyis hogy semmi sem szűnik meg a jó időből a hosszú hétvége elmúltával sem. Egészen 31-éig kitart ez, utána pont a július 1-je szeretne csapadékkal beköszönni, de nem biztos, hogy ez így lesz, és az sem biztos, hogyha lesz csapadék, akkor az jelentős. A hőmérsékleti értékek pedig nem akarnak lejjebb menni 25 foknál, a távolabbi jövőben sem.

Du hast mich. Du hast mich.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, ugye mindenki emlékszik a 2000-es évekre. Nem is volt olyan régen, és mégis 20 éve volt. A 90-es éveket felváltotta egy új évtized, de új évszázadba és évezredbe is léptünk. Az alternatív rockot pedig felváltotta a modern rock. A sorozat folytatódik. Most két hétvégén 2000-es évek modern rock különkiadás a Rock Lexikonban. Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock. Double Plate játszik a Creed és a Kings of Leon, a Matchbox 20 és a Nickelback. A magyar vonalat Ákos, a Kowalski meg a Vega vagy a Quimby viszik. És a felsorolás most sem teljes. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig, csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Jazz Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a Hősök terén, és egyirányosítás az Állatkerti körúton ezekben a napokban július 4-éig. Van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út előtt ma estig. Félpályás korlátozások a fővárosban, a 12. kerületben a Márvány utcában, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, a 4. kerületben a Megyeri úton, és van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerület a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Egyirányosítások Budapesten a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárás van a Hősök terén, és egyirányúsítás az Állatkerti körúton ezekben a napokban július 4-éig. Van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé, a Vörösvári út előtt ma estig. Félpályás korlátozások a fővárosban, a 12. kerületben a Márvány utcában, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, a 4. kerületben a Megyeri úton, és van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Sávlezárás a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Egyirányúsítások Budapesten a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Lezárás van a 17. kerületben a Szabadság utcában, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ugye mindenki emlékszik a 2000-es évekre. Nem is volt olyan régen, és mégis 20 éve volt. A 90-es éveket felváltotta egy új évtized, de új évszázadba és évezredbe is léptünk. Az alternatív rockot pedig felváltotta a modern rock. A sorozat folytatódik. Most két hétvégén 2000-es évek modern rock különkiadás a Rock Lexikonban. Linkin Park, Vanessa Carlton, James Blunt, a Lone Star, Avril Lavigne vagy Kid Rock. Double Plate játszik a Creed és a Kings of Leon, a Matchbox 20 és a Nickelback. A magyar vonalat Ákos, a Kowalski meg a Vega vagy a Quimby viszik. És a felsorolás most sem teljes. Rock Lexikon minden szombaton 18-tól 20-ig és vasárnap 12-től 14-ig. Csak itt, a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Szók FM, aki tilosban jár 8 órától, de néha zöld utat kap ehhez Bűdi Szili. Ő a műsorvezető, és a pénteki Rock the Night dübörög megint 8 és éjfél között itt a Rock FM-en. Hétvégén Dandó Ádi és Schubert Krisztián hozzák szombatra és vasárnapra a legjobb zenéket és a legfontosabb információkat. Én pedig a Rock Lexikon újabb külön kiadását, modern rock a 2000-es évek első éveiből, de aztán a hétvége még hétfőn is tart, de akkor meg mindenki a fedélzeten van, aki mondjuk hétfőre csinálna rock reggelt, rock délelőttöt, rock délutánt, és újra Ride the Night-ot is. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, gyönyörű szép hétvégét kívánok, ehhez szerencsére az időjárás is hozzájárul.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáraskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM a mikrofonnál, Bűdi Szilárd az a Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Május 22-én ma van az év 143. napja, és még 223 nap van hátra ebből az évből. Mindenkinek kellemes rádiózást kívánok, aki rajong a rockzenéért. Ma Júlia és Rita ünnepel. A Júlia név a latin Julius nemzetség névből származik, és az ókorban tekintélyes római családnév volt. Hoppá, kérem. A Rita pedig az olasz Margarita becézett formája, jelentése gyöngy. Ezt annál is inkább alá tudom támasztani, mert hogy az én volt osztálytársam, általános iskola, jaj, nem is évfolyam társam volt, általános iskolai évfolyam társam, Simko Rita egy igazi gyöngyszem volt, fantasztikusan táncolt, és szépsége azóta sem múlt el. Hát az Isten éltessen mindenkit,

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

pop zene legnagyobb sztárjai ide költöztek. 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, gyerekek, a mai napon lenne 211 éves Richard Wagner, a zenedrámák mestere, aki nem csak a romantikus opera műfaját forradalmasította, de a művészetek egységére is teljes filozófiát épített. Gyakran alkotott hatalmas monumentális operákat, mint például a Nibelung gyűrűje, amely nem más, mint a zene és a költészet és a mitológia bámulatos ötvözete. 1813-ban, azaz 211 éve született Richard Wagner.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: 93.9 Rock FM. No, jöjjön egy kis Angus Youngos sztori, és egy találós kérdés is, amivel remélem, hogy felcsigázlak titeket. Angus Young, a rövidnadrágos gitáristen, az AC/DC szólógitárosa, ma is az egyik legenergikusabb színpadi jelenség. Én, amikor voltam Bécsben, egyszerűen nem hittem el, hogy van ember, aki ennyi idősen, ennyi energiával tud a színpadon létezni. Brutális. A csávó annyira komolyan veszi azt, amit csinál, szerintem ő saját maga legnagyobb rajongója. Brutális. Annyira szereti és élvezi azt, amit csinál, hogy nem tud róla lemondani. Egyszerűen nincs az az életkor, ami miatt ő abba hagyja. Szóval, mit gondoltok, hogy a legendás iskolás egyenruha stílust azt kijavasolta Angus Youngnak? Szóval adok rá egy ilyen 5 másodpercet. Szóval kijavasolta Angus Youngnak az, hogy az image egy ilyen kisiskolás, pantalónadrágos, kizzakós, rövidnadrágos, hülyezoknis csávú legyen a színpadon, aki ráadásul most már azért megette a kenyere a javát. Szóval 3-2-1, a nővére javasolta neki, hogy valamivel megkülönböztesse magát a többi rockertől, és hát azért tegyük hozzá, azóta is védjegyévé vált. Ő nem bőrcseki, nem láncok, meg mindenféle attribútumok, hanem rövidnadrág és bársonyzakú.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 itt a Rock FM-en, a világ legnagyobb sportfesztiválja, képzeljétek el, hogy nem az olimpia. Sokan meglepődnek, de a világ legnagyobb részvételi sporteseménye nem az olimpia, hanem a National Senior Games az Egyesült Államokban, ahol 50 év felettiek versenyeznek. Több mint 100 000 résztvevő sportol szívből, az egészségért és a közönségért, bizonyítva, hogy a mozgás az valójában kortalan.

103.9 Rock FM, vannak olyan irodalmi művek, amelyek a világon mindenhol ugyanazt jelentik. Hogyha lefordítják, akkor az ugyanúgy megérinti az embereket. Nagyon érdekes. Szóval jöjjön egy könyv, amelyet 27 nyelvre fordítottak le, mielőtt megjelent. Tehát még nem is tudtak a sikeréről, már is 27 nyelve fordították le. Lehet tippelgetni, szerintetek, hogy melyik az a könyv, amely 27 nyelvre fordítottak le, mielőtt megjelent, és hát a világon mindenhol sikeres lett. Na hát akkor lerántom a replet, 3-2-1, a Kisherceg. Bizony, a Kisherceg című könyvet fordították le már a megjelenése előtt több tucat nyelvre, mert a háborús Európában nem merték kockáztatni a francia kiadást. Azóta viszont a világ egyik legtöbbet idézett könyve lett.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, ti szoktatok erdőfürdőzni? Na, hogy mi is ez a kifejezés? Hát nyilván az erdőben való séta, de hogy Japánban ezt így hívják, hogy erdőfürdőzés, és ez nem vicc. A japánok szerint egy kiadós séta az erdőben olyan, mint egy belső zuhany. Csökkenti a stressz hormonokat, javítja a vérnyomást, és segíti a mentális tisztulást. Nagyon fontos, hogy a természetben kint legyünk, minél többet legyünk a természetben. A Shinrin-yoku, vagy magyarra fordítva erdőfürdőzés annyira komoly dolog Japánban, hogy az orvosot receptre felírja.

109 itt a Rock FM-en. Egy újabb találós kérdés. Hol található a világ legrövidebb metróvonala? Hát itt lehet találgatni, ugye? Hát nem Magyarország, annyit segítek, nem Magyarországon. A világ legrövidebb metróvonala egyébként egy megálló. Kész. A-ból B-be. Ennyi. Egy helyen áll meg, ahonnan már fordul is vissza. Na, szóval a világ legrövidebb metróvonala Isztambulban található, mindössze 573 méter hosszú, és 1875 óta működik. Két megálló között viszi el az utasokat, a Tünel nevű alagúton keresztül a város alsóbb részébe, ahol a híres török fürdők várják őket. Azt hiszem, nem tudom, hogy a metrón már át lehet-e öltözni kisgatyába.

93.9 Rock FM, az ember mindig alkalmazkodik ahhoz, ami körülötte van, legyen az meleg, hideg vagy bármi. Szóval mindig tudunk alkalmazkodni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Ausztráliában, a sivatagban van egy rockklub Ausztrália közepén, Coober-Pedy városából, ahol annyira meleg van, hogy a lakosok a föld alatt élnek. És ha már a föld alatt élnek, akkor nyilván kell nekik egy rockklub is, nem? De a föld alatti élet szó szerint működik.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

1039 Rock FM. No, hát a találós kérdések estéje. Melyik az a rész a Földön, ami a legnehezebben elérhető, mert ugye nincsen repülőtér, és ezért csak hajóval lehet oda menni. Na, akkor erre adok most egy kis időt. 6 napos hajóútra van a legközelebbi Földtől. A megoldás pedig nem más, mint Szent Ilona szigete. A világ egyik legelszigeteltebb lakott helye, ahova Napóleont is száműzték, mint tudjuk. Több mint 1900 kilométerre van a legközelebbi kontinens darabtól, és csak hajóval lehetett ide eljutni, egészen 2017-ig, amikor megnyitották az első repülőteret. És így, hogy repülővel már oda lehet menni, még így is az egyik első számú digitális detox helynek tartják a világon.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Gyerekek, tudtátok, hogy a francia Mont Saint-Michel apátság árvíz idején szigetté válik. Ugyanis a normandiai partoknál fekvő Mont Saint-Michel apátság egyedi látványosság a tengerjárás miatt naponta akár kétszer is szigetté válik, majd visszacsatlakozik a szárazföldhöz. Az apátság több mint 1000 éves, a szerzetesek pedig máig ott élnek teljes nyugalomban, amíg a turisták az árapályt figyelik.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.

93.9 Rock FM.